0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Creed High. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk,
1: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol 7:30-ig hosszú Sanyi lesz itt veletek a 89,6-on. Sok-sok érdekességgel is, a legjobb zenéket is fogom adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani ezúttal is az elkövetkező másfél órában.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Waka.
1: Shakira és tőle a Waka Waka, it's time for Africa, és valóban az időjárás is kezd olyanná válni megint, mintha Afrikában lennénk. Na jó, azért annyira nem durvulunk be, de hát ahhoz képest, hogy mindjárt október, szerintem a 25 fokos maximum hőmérséklet a délután folyamán, az azért nem annyira kevés. Most így a hajnali órákban nyilván még hűvösebb van, csak ilyen 10 fok körül mérhetünk, viszont ugye a gyönyörű szép napsütéses időnek köszönhetően majd elég intenzíven fog a következő órákban emelkedni a hőmérséklet, és hát ugye, mint említettem, meg sem áll majd 25 fokig, sőt, még a fölött is mérhetünk majd. Gyönyörű szép napsütéses időnek köszönhetően csapadékra biztosan nem kell számítani, mint ahogy a fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket. Engem viszont lehet nyugodtan terhelni infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es WhatsApp, SMS és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadás észlelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol megszokottul eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legkiválóbb dalokat.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy legalább 3 munkanappal több éves szabadság járhat azoknak az alkalmazottaknak Romániában, akik egyedül nevelik gyermeküket, miután a szenátus elfogadta a munkatörvénykönyvének erre vonatkozó módosítását. A törvénytervezet az egyszülős családban gyermeket nevelő munkavállalóknak úgy biztosítaná az évente legalább 3 munkanap pótszabadságot, hogy az a rendes éves szabadságukhoz adódna hozzá. A munkatörvénykönyve jelenleg legalább 20 munkanap éves fizetett szabadságot ír elő, így annál a munkavállalónál, akire ez a törvényi minimum vonatkozik, az új szabály alapján legalább 23 munkanapra nőne az évente igénybe vehető szabadság. A módosítás a munkatörvénykönyvének a pótszabadságra vonatkozó rendelkezését egészíteni ki. A jelenlegi szabályok szerint legalább 3 munkanap pótszabadság illeti meg többek között a nehéz, veszélyes vagy egészségkárosító körülmények között dolgozókat, a látássérült és más fogyatékossággal élő munkavállalókat, valamint a 18 év alatti fiatalokat. Ehhez a körhöz csatlakoznának az egyszülős családokban gyermeket nevelő alkalmazottak. A változás indoklása szerint az egyedül gyermeket nevelő szülőkre a családi feladatok teljes terhe hárul, így nekik kell megoldaniuk többek között a gyermek felügyeletével, iskolai ügyeivel, orvosi ellátásával is a mindennapi családi teendőkkel kapcsolatos feladatokat. A kezdeményezők ezért a plusz szabadságot olyan támogatásnak szánják, amely több időt biztosíthat számukra a családi kötelezettségek ellátására. Hát mi is ellátunk benneteket a továbbiakban is, a titeket érintő infókkal, úgyhogy érdemes velünk maradnotok.

Ipa, és tőle a Training Season, igen, itt van a reggeli torna ideje, és egyébként, ha már a mozgás szóba került, képzeljétek, a nem sportoló európaiak száma 45%-ról 39%-ra csökkent. A tagországok hetente többszöri testmozgás végző állampolgárainak aránya 32%-ról 38%-ra, a naponta sportolók aránya pedig 6%-ról 9%-ra emelkedett a legutóbbi 2022-es felmérés óta, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített Eurobarométer felmérésből. A brüsszeli közlemény szerint a szeptember 23-a és 30-a közötti Európai Sporthét alkalmából készített felmérés azt mutatja, hogy a testmozgást választó európaiak fő motivációja a fizikai egészség javítása vagy fenntartása és a pihenés. A megkérdezettek 26%-a kifejezetten a mentális egészség javítása érdekében sportol, vagy folytat fizikai tevékenységet. A testmozgást végzők számára a parkok és a szabadtéri területek jelentik a legnépszerűbb mozgásteret, valamint az egészségügyi és fitness létesítmények. A fiatalabb válaszolók, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a kevesebb pénzügyi nehézséggel küzdők többet sportolnak, míg az idősebb válaszolók és a nyugdíjasok általában ritkábban vesznek részt sport tevékenységben. A nemek közötti különbségek általában szerények, noha a férfiak valamivel nagyobb valószínűséggel sportolnak vagy végeznek testmozgást, derült ki a felmérésből. És kiderül majd még a továbbiakban is sok benneteket érintő információ, amelyre szükségetek lehet a napotok elindításához, úgyhogy maradjatok velünk a továbbiakban.

0: Jó reggelt mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Valamint a Facebookon is fent vagyunk, Ám plusz FM nagyváratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudlak rá benneteket, hogy tegyétek is azt meg. Mert egyre több olyan tartalommal találkozhatunk az interneten, ahol román anyanyelvűek magyarul tanulnak, sokszor éppen a magyar párjuktól, és közben a tanulási folyamat vicces pillanatait is megosztják. Van, aki néhány magyar szót sajátít el, más pedig komolyabban belevág a nyelvbe, de vajon mennyire könnyű egymást megtanítani a saját anyanyelvünkre? Érdekelne is, hogy ti mit gondoltok erről, nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is lesz lehetőségetek, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, én pedig addig is szállítom nektek a titeket érintő legfontosabb információkat.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, de mivel 7 óra van pontban, ennek köszönhetően Ábrahám Miki is megérkezett a legfrissebb hírekkel, amelyben szó esik többek között majd arról is, hogy mekkora összeget fordítan a napelemekre is energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A hírek után pedig elsőként majd Sabuzi és Mike Smith közös slágere érkezik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Övezet Közösségi Fejlesztési Egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Már nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között. Gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyárjasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 vagy a fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál hosszú Sanyival. Szeptember 28-a hétfő van, úgyhogy boldog névnapot a Vence nevű hallgatóinknak. Amúgy ma arra várjuk a hozzászólásokat tőletek, hogy nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy járuljátok el, Lici! Persze adok is cserébe valamit! Hozom nektek a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most következő Blink Twice, Shabuz és My Smith közös lágere.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

lesznek olyan esetek, amikor nem lesz elég egyszerűen csak újra színezni, mert végleg elveszíthetik a jogosítványukat azok az autósok, akik autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak. Egy frissebb benyújtott törvénytervezet szerint ugyanis a jelenlegi 120 napos felfüggesztés helyett a vezetői engedély érvénytelenítésével büntetné ezt a szabályszegést. Az érintett sofőr ráadásul 3 évig új jogosítványt sem szerezhetne, a bírság pedig a jelenlegi értékek alapján meghaladhatná a 4000 lejt. A kezdeményezők a szigorítást azzal indokolják, hogy szerintük egyre több olyan eset fordul elő, amikor autósok autópályán vagy gyorsforgalmi úton a forgalommal szemben haladnak, a jelenlegi büntetés pedig nem jelent elegendő visszatartó erőt. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ezeken az útszakaszokon a nagy haladási sebesség miatt egy szemből érkező jármű rendkívül kevés időt hagyhat a többi sofőrnek a reagálása, egy frontális ütközés pedig különösen súlyos következményekkel járhat. Nektek pedig a továbbiakban is járnak a napotok elindításához szükséges legfontosabb információk, úgyhogy hamarosan érkezem azokkal ismét.

0: Ariana Grande és tőle One Last Time, és hát igen, úgy tűnik, hogy ebben az évben az utolsó alkalom volt a múlt hét folyamán, hogy zökkenőmentesen lehetett közlekedni a Transalpinán, ugyanis új renddel kell ott számolni az autósoknak. Ezek szerint a járművek ezen a szakaszon csak naponta 9 és 18 óra között közlekedhetnek. A korlátozás a Ranka 34 plusz 800-as kilométer szelvénye is, az Obarsia Lotrului 59 plusz 800-as kilométer szelvénye közötti szakaszt érinti, amely az útvonal magasabban fekvő területei részei közé tartozik. A döntésre a hegyvidéki időjárás romlása miatt került sor. Az útfenntartók szerint az 1500 méter feletti magasságokban eső, havas eső és havazás is előfordul. A 67C országút magasabban fekvő szakaszainak járhatósága nagy mértékben függ az időjárási körülményektől. A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a kihelyezett jelzéseket és a bevezetett korlátozásokat, valamint indulás előtt vegyék figyelembe az új közlekedési időszakot. Hát nálunk hál' Istennek továbbra is kellemes nyárias időszakok várhatóak itt a következő napokban, úgyhogy ilyen jellegű forgalmi korlátozásokra biztosan nem kell számolnotok. Vannak egyébként más egyéb jellegű korlátozások, amelyekről a későbbiekben még be fogunk majd számolni, úgyhogy már csak ezért is érdemes velünk maradnotok, meg azért is persze, mert érkeznek majd nektek.
1: A legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
5: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 720 ml-es Dove tusfürdőgél 15 lej 99 bani, a 250 ml-es Ervik illatosítópatron 9 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt.
6: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
7: Brico. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedülélők. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedülélők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedülélőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Bihar Püspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Arena, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Övezet Közösségi Fejlesztési Egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Bár nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között. Gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyárjasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 vagy a fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM közlekedési információk.
0: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncselmári úton, a Theodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
9: És Hozzus Anyival, szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Ezentúl minden hétköznap reggel ugye együtt hallhattok bennünket itt a 89,6-on. Maradjatok velünk, érkezünk helyi és környékbeli infókkal, klassz programajánlókkal és persze szuper slágerekkel.
0: Melyek közül most a következő percekben a Why Don't You Stay hallgathatjuk meg együtt Nico Santos előadásában.
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, hát képzeljétek, egyre több olyan tartalommal találkozhatunk az interneten, ahol román anyanyelvűek magyarul tanulnak, sokszor éppen a magyar párjuktól, és közben a tanulási folyamat vicces pillanatait is megosztják. Van, aki néhány magyar szót sajátít el, más pedig komolyabban belevág a nyelvbe. De vajon mennyire könnyű egymást megtanítani a saját anyanyelvünkre? Érdekelne is bennünket, hogy ti mit gondoltok erről? Nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember például megtanul magyarul, vagy próbál magyarul beszélni?
0: Nagyon érdekel bennünket, úgyhogy várjuk akkor a hozzászólásaitokat, és persze addig is ellátunk benneteket a titeket érintő legfontosabb információkkal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária
2: és Hosszú Sanyi.
1: Akik ma arra kíváncsiak, hogy nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni.
2: Hát a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára már érkeztek is kommentek, ezek közül csemegézünk most. Dalos Aranka például azt írta nekünk, hogy hát nem jellemző, hogy a magyart megtanítják a vegyes házasságban. Sőt, tudok olyanról, hogy felnőtt fiatalember szégyelte az édesanyját, mert az magyar. De dicséretes, hogy a román anyanyelvű megtanul a párjától magyarul. Domagdi Magdolna pedig azt írta nekünk, hogy én személy szerint örülök neki, de ritka az az eset, hogy hajlandóak lennének tanulni. Hamarabb egy más idegen nyelvvel próbálkoznak. Persze vannak kivételek. Egy vegyes házasságban döntő többségben nem a magyar nyelv használata győz. Tudok olyan példát, ahol mindkét nyelvet használják, a gyermek magyar iskolába jár, otthon meg a román zenét tépik non-stop. Dicséretes, ha meg akar valaki önszorgalomból magyarul beszélni, nyilván ide is csak jó indulat kell, na meg egy kis akarat. Magyar János is hozzászólt a mai témánkhoz, azt írta, hogy ami a kérdést illeti, az egyáltalán nem jellemző. Olyan példát tudok csak felhozni, ami a leggyakoribb, hogy a magyar lányok román fiúhoz mennek hozzá feleségül, mert úgy gondolják, hogy anyagilag jobban megéri. Legtöbbször az ilyen családokban a hölgyet nem is engedik magyarul beszélni, és a gyerekeket sem tanítják meg magyarul. Hűha! Nyilván kivétel van. Sok román tud magyarul, de csak ha átmegy Magyarországra, ott hirtelen egész jól tud magyarul. Itt meg ha magyarul szólnak hozzá, nézd, mint borjú az új kapura. Az asszimiláció minden országban megfigyelhető, nem csak itt. Mindig is így volt, és így lesz. Hát a Pap Zsolt is hozzászólt, azt írta, hogy az egyre több konkrétan egy Kolozs megyei párról szól, ők próbálják ezt jópofán vetíteni másokra. Elég sok követőik vannak, bár szerintem ez nem túlzottan buzdítja a román ajkúakat arra, hogy magyarul tanuljanak. Az asszimiláció most is jelen van, de nem a mi előnyünkre. Hát, ahogy Pap Zsolt is írta, igen, van egy Kolozs megyei pár, pontosabban Ráluka és Richard, aki egy szamosújvári román-magyar pár. Idén márciustól kezdtek közös videókat készíteni. Ráluka magyarul tanul Richard segítségével, a tanulási folyamatot pedig humoros, kétnyelvű tartalmakban mutatják be. Az első videóik nem hoztak nagy sikert, majd hát magyar káromkodásokat kezdtek tanítani, mármint Richard Rálukának, ami után felkapta őket a TikTok, és ezt követően egyre több magyar nyelvi és kulturális témájú videót készítettek, amelyek közül több Facebookon és Instagramon is 500-600 ezres megtekintést ért el, és rajtuk kívül én tudok még példákat, de ezt most majd egy legközelebbi.
1: Nálam is van, az én ismeretségi körömben is van ilyen, úgyhogy hát nyilván mindannyian más tapasztalással bírunk. Az biztos, hogy nagyon szépen megköszönjük a hozzászólásaitokat, nyilván fogjuk még nektek hozni a továbbiakban is a titeket érintő infokat, úgyhogy maradjatok velünk, mert a Reggeli Plusz folytatódik egészen 9.30-ig így Máriával és Sanyival. Yeah!

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok! Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta! Szupeko!
4: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek.

0: Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Övezet Közösségi Fejlesztési Egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Bár nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között. Gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 vagy a fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
5: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban. Szegedi Mária.
5: És hosszú Sanyi, hello pluszosok, szeptember 28-a hétfő. Isten éltesse a névnapos Vence nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet, jót kívánunk. Mert egyébként arra vagyunk kíváncsiak Sanyival, hogy nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni.
3: Nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok, és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legjobb zenéket.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: 8-ra 10 perc van, gyerekek letudva ők ugye már az óviban és a suliban, a szülők nagy része pedig már sikeresen munkába állt. Ha ti is most próbáltok magatokhoz térni, jó hírünk van. Itt a stúdióban a kávé erős, a fókusz pedig 100%-os. Köszöntünk titeket, akárhol is ér benneteket ez a reggel. Sanszos, hogy épp a volán mögött ülve bosszankodtok a csúcsforgalomban, de ne stresszeljetek, inkább hallgassatok bennünket. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Sanyival köszönjük, hogy ma reggel is velünk vagytok. A reggeli pluszban együtt indítjuk a napot, jönnek a jóslágerek, Nagyvárad és környékbeli információk, hasznos tudnivalók, és persze figyelünk arra is, mi történik az utakon. Ha útközben valami szokatlant tapasztaltok, jelezzétek nekünk, hívhattok a 0359 17 22 22-es számon, SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet pedig a 0734 17 22 22-es számra várunk. A Plusz FM-et közben Facebookon és Instagramon is megtaláljátok. Maradjatok velünk, folytatódik a reggeli plusz.
0: Hát hozzuk akkor a továbbiakban is a Plusz FM-től megszokott, titeket érintő legfontosabb információkat, hamarosan megint azok érkeznek, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan újra érkezünk.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad és környéke, a Reggeli Plus mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Na hát megnézzük, mi vár ránk ma a városban és a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Persze természetesen várjuk hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne.
1: Két Biharpüspöki utca, a Popászuló és a Köpsuni Lor korszerűsítését hagyta jóvá Nagyváradi helyi tanács. A munkálatok során pluszosok megújul az út testjárdákat és ingatlan bejárókat alakítanak ki, rendezik a zöld felületeket, valamint kiépítik a csapadékvízelvezetését és korszerűsítik a közvilágítást. Mindkét utcában problémát jelent jelenleg, hogy nagyobb esőzések után megáll a víz az úttesten, ami gyorsítja az utak állagromlását. A közvilágítást is korszerűsítik. Tehát a munkálatok részeként kialakítják a közúti jelzéseket, és biztonságosá teszik a gyalogos közlekedést. A 329 méter hosszú Popászuló utca korszerűsítésére több mint 2,5 millió lejt szánnak, míg a 425 méteres Köpsuni-Lor utca felújítása csaknem 3,94 millió lejbe kerül. A munkálatok mindkét helyszínen 6 hónapot vesznek igénybe.
0: Hát ezek a püspöki felújítások, utcakorszerűsítések, bízom benne, hogy elérik majd a Linistit is, ahol én lakom, de addig is természetesen nagyon szépen köszönjük, hogy velünk indítjátok a reggelt. Maradunk még, szóljatok hozzá a műsorhoz, kérdezzetek, küldjetek üzenetet, hívjatok bennünket, hagyjatok egy kommentet a Plusz FM Facebook oldalán, mindezt azért, hogy valóban ez a mai is a mi közös reggelünk legyen itt a 89,6-on.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Ezen a héten a La Kokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka táblás csoki 4 lej 79 bani, a 3,3%-os 300 g-os Napolakt kefír 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Kokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitásuk 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU-s átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. A 13 millió lejes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebbé tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt, megkönnyítve a belváros felé tartó közlekedését. A tervezett megoldás ugyanakkor nem érinteni Nagyvárad védett történelmi belvárosát. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvíz elvezetést is érinti. Emellett a Párizs-patak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést övező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülőkész szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvászavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között. Gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is újra nyárjasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 10 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 vagy a fölött is mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
11: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
8: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
11: A folytatásban egy magyar sláger érkezik Dash és Young Fly közöse, a Kis Kece.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: 8 óra 40-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Ma például egy olyan mindnyájunkat érintő témában, miszerint egyre több olyan tartalommal találkozhatunk az interneten, ahol román anyanyelvűek magyarul tanulnak, sokszor éppen a magyar párjuktól, és közben a tanulási folyamat vicces pillanatait is megosztják velünk. Van, aki néhány magyar szót sajátít el, más pedig komolyabban belevág a nyelvbe, de vajon mennyire könnyű egymást megtanítani a saját anyanyelvünkre? Érdekelne is bennünket, hogy ti mit gondoltok erről? Nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni?
0: Erre várjuk akkor ma a válaszokat, írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig szállítjuk nektek a titeket érintő legfontosabb infókat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni.
1: Madarasi Csilla azt írta nekünk a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, hogy hasznos boldogulás szempontjából az integráció, de meg kell őriznünk hagyományainkat és ebbe anyanyelvünk, gondolkodásmódunk, kulturális örökségeink is ide tartoznak, nem csak azért, mert tisztelettel tartozunk őseinknek, bár manapság már mindenki túlélő üzemmódban működik. De válaszolva a kérdése, magyarul tanulni nehéz, ezért is választják kevesen. De egy új nyelvet tanulni pozitív élmény, bár megvan a kettőssége, barát vagy párkapcsolat által, vagy miatt más nyelvet tanulni. Egyrészt jó, mert a többnyelvűség segít boldogulni karrier területén, frissen tartja az elmét és fejleszti az empatikus készségeket a kulturális ismeretek által, megérteni szokásokat, más gondolkodásmódot. Másrészt viszont az identitásunk, hovatartozásunk néha csorbát szenved ezáltal. Magyarul álmodni, szeretni, beszélni úgy érzem kiváltság, s nem szeretném ezt elvenni gyermekeimtől, tisztem és felelősségem továbbadni mindazt, amit örökül kaptam. Szabó Krisztián is hozzászólt, azt mondta, hogy szerintem dicséretre méltó, hogy megpróbálják beszélni a nyelvet a nehézségei ellenére is. Újvárosi Erzsébet is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta, hogy mindenképp nagyra értékelem, aki ilyen pozitívan áll a dolgokhoz, és előveszi minden tudását, hogy magyarul is beszéljen. Mihóc Alexandru azt írta nekünk, hogy ahány nyelvet ismersz, annyi embert képviselsz. Ezen a részén az országnak igenis fontos ismerni a románoknak a magyar nyelvet saját érdekükből. Ha csak egy pár szót ismer az a valaki, azt is csak akatozva ejti ki, akkor is sokkal közelebb érzed magadhoz, mint azt, aki még ha tudna is, meg se szólal magyarul, mert hát Romániában élünk. Szabó László pedig azt írta nekünk, hogy nincs azzal semmi baj, hogy egy román anyanyelvű ember megpróbál magyarul beszélni, hiszen mink is próbálkozunk.
0: Igen, pláne. Én pláne.
1: Mert teljesen egyetértünk, próbálkozunk. Szép magyarul, mert deszkurkáljuk magunkat.
0: Igen, bár én általában úgy indítok, amikor üzletben vagyok, hogy bármit kellene intézni, hogy beszél. Tetszik-e beszélni magyarul?
1: Mert... És ezt magyarul kérdezed meg?
0: Persze, hát nyilván persze. Pont amiatt, hogy ha igen, akkor onnantól kezdve már egyszerűbb az élet. Ha nem, akkor meg jön a fordító, meg a előveszem azt a párszavas tudásomat első körben, ami van, de nyilván ilyenkor érzem a hiányát elég erősen, úgyhogy ezen kellene változtatni. Valamikor.
1: Hajrá viszont, mindenkinek!
0: Van viszont, ami nem változik, mégpedig, hogy mi itt leszünk még a következő egy órában is, úgyhogy várunk benneteket a titeket érintő legfontosabb infókkal. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, tartsatok velünk, mert akkor hamarosan újra érkezünk.

0: Campus FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyaró úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU-s átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon,

0: a megérő úton a Dózsa György utca környékén. A 13 millió lejes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebb tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt, megkönnyítve a belváros felé tartó közlekedését. A tervezett megoldás ugyanakkor nem érinteni Nagyvárad védett történelmi belvárosát. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvíz elvezetést is érinti. Emellett a Párizspatak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést övező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülőkés szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális terhek növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvás zavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Megérkezett a vénasszonyok nyara, vagy nevezhetnénk indián nyárnak is. A hét folyamán szép, napos időre számíthatunk, többnyire derült marad az égbolt felettünk, helyenként azonban a szél is megerősödhet. Napközben 22-24, helyenként akár 26 fokig is felmelegedhet a levegő. Az éjszakák és a reggelek ugyanakkor hűvösebbek lesznek, 6-8 Celsius fokra számíthatunk. Jelentősebb csapadék az eddigi előrejelzések alapján legalább október 15-ig nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
4: Lezárták a Stefán Csermári Sugárút, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermári Sugárút és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakúros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
4: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a Reggeli Plusz. Hello Nagyvára, gyönyörű napot nektek! A mikrofonoknál Szegedi Mária.
2: És Hosszú Sanyi. S a épp munkából hallgattuk bennünket, jó munkát, kitartást, akik pedig épp úton vannak, azoknak jó utat, jó rádiózást kívánunk. Jön az utolsó közös óra, és ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek sehová.
4: És most akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen a Never Forget You, Afrojack tavalyi dala.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: 9 óra 10 perc van, jó reggelt, Nagyvárad és Bihar megye, indítsátok már is velünk a napotokat. Ez itt a Reggeli Plusz Mária és Sanyi társaságában. Nézzük, mi történt, mi történik és mi vár ránk ma a városban és a környékén. Meg esetleg majd a hét további részében.
1: Igen, tagalvató ünnepi túrára várja az érdeklődőket például az EKE 91 Nagyvárad Bihar október 10-én, szombaton a Kisszegyesdi völgybe. A 12 kilométeres útvonalon mintegy 250 méter szintemelkedésre kell számítani. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, elemlámpát, réteges ruházatot és esőkömpenyt javasolnak, emellett ivóvizet és harapnivalót is érdemes vinni. Mivel a túra során patakon is át kell kelni, ajánlott egy külön cipőt vagy szandált is csomagolni. A kirándulás végén a szurdok bejáratánál közös szalonosütésen ünnepelnek. Az utazás kis busszal történik, szombat reggel indulnak 7 órakor a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti buszmegállóból, majd 7 óra 15 perckor a Gosdú-Liceum mögötti körös parti parkolóból. A túrát egyébként Tiponuc Tibor vezeti majd, jelentkezni pedig Bonnár Annánál tudtok a 0771 549 257-es telefonszámon. Ezekkel mindenkit szeretettel vár, különösen azokat a tagokat, akiket eddig még nem avattak fel.
0: Nagyvárad és környéke legfontosabb infói pedig itt rátok várnak a Reggeli Pluszban. Hírek, történések, programok és persze ti is, akik hallgattok bennünket. Hamarosan újra érkezünk, de addig is üzenjetek, hívjatok minket, szóljátok hozzá a

0: Well, hello és halott pénz, és tőlük az Emlékszem Sopronban, mi pedig akkor megnézzük, hogy mi újság Váradon. Kávé illatos szép reggelt mindenkinek, a 89,6-on a reggeli pluszol nektek, a mikrofonoknál Szegedi Máriával.
1: És Hosszús Anyival, aki ma jó erős kávét főzött nekem, ezzel is azt jelezve, hogy eszembe ne jusson elszundízni, vagy lazsálni, hát még jó, hogy Sanyi, köszönöm szépen.
0: Nincs mit.
1: Az élet ma is pörög a városban és a környékén, sok infó van, mi pedig ezekről be is számolunk nektek. Jótékonysági könyvvásár tart a Könyvmentők Egyesület Igorért, amelyen román, magyar és idegen nyelvű könyvekből egyaránt válogathattok. A könyvek természetesen újak és szép állapotúak, de nem csak könyvekkel készülnek nektek. Lesznek kézműves dolgok is, apró és nagyobb munkák, amelyek szívvel, lélekkel készültek. Ezen a jótékonysági könyvásáron minden vásárlással annak az Igor nevű 7 éves kisfiúnak az ügyét segítitek, aki örökletes genetikai rendellenességgel és súlyos autizmussal küzd. Minden egyes elvitt könyv, minden kézműves darab és minden támogatás egy újabb kis lépés a gyógyulása felé. Várnak tehát mindenkit október 3-án és 4-én 15 és 20 óra között Nagyváradon, a Peszkorosuló utca 22 szám alatt található a Laksori klubban. Jótékonysági könyvásár tartanak tehát a Könyvmentők Egyesülete Igorért.
0: Mi pedig várunk benneteket a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb infókkal, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan újra jelentkezünk.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: A Brick Home-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17,60-ban ért vásárolhatod meg. Brick Home, együtt munkára készen!
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU-s átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. A 13 millió lejjes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebb tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt, megkönnyítve a belváros felé tartó közlekedését. A tervezett megoldás ugyanakkor nem érintené Nagyvárad védett történelmi belvárosát. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvíz elvezetést is érinti. Emellett a Párizs-patak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést övező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülők és szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvászavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Megérkezett a vénasszonyok nyara, vagy nevezhetnénk indián nyárnak is. A hét folyamán szép napos időre számíthatunk, többnyire derült marad az égbolt felettünk, helyenként azonban a szél is megerősödhet. Napközben 22-24, helyenként akár 26 fokig is felmelegedhet a levegő. Az éjszakák és a reggelek ugyanakkor hűvösebbek lesznek, 6-8 Celsius fokra számíthatunk. Jelentősebb csapadéka az eddigi előrejelzések alapján legalább október 15-ig nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
9: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republics utcai szakaszát. A Körös Áruházról a 79A számú ingatlan térségéig, A lezárás a Múzeumlói utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Hát eddig tartott ma a reggeli plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária továbbra is ellát benneteket a legfontosabb infókkal és a legjobb Plusz FM-es lágerekkel, szóval vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek.
7: Pontosan, Sanyinak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Holnap is együtt látunk el benneteket 9.30-ig, most viszont én itt a 89,6-on maradok veletek 11 óráig. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. A folytatásban például itt van Martin Garrix és Ed Sheeran közöse a Repeat-it.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Hello, Nagyváradi, a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, a 89,6-on a hétfő reggeli pluszt hallgatjátok, de ne csak hallgassatok bennünket, hanem szóljatok is hozzá az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalon kommentelni is. Egyre több olyan tartalommal találkozhatunk pluszosok az interneten, ahol román anyanyelvűek magyarul tanulnak. Sokszor éppen a magyar párjuktól, és közben a tanulási folyamat vicces pillanatait is megosztják velünk. Van, aki néhány magyar szót sajátítál, más pedig komolyabban belevág a nyelv tanulásba. De vajon mennyire könnyű egymást megtanítani a saját anyanyelvünkre? Ti mit gondoltok erről? Erre vagyunk kíváncsiak ma. Nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni? Írjatok, hívjatok, kommenteljetek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, cserébe pedig már érkeznek is a legnagyobb slágerek, és persze jövök hamarosan hozzátok helyi és környékbeli infókkal is.

Ez volt Chris the Surrend és a Good Old Days című sláger. Hello, hello, pluszosok, 9 óra múlt 48 perccel, a 89,6-on pedig továbbra is a reggeli pluszt hallgatjátok. Arra voltunk ma kíváncsiak Sanyival, hogy nektek milyen érzés, amikor egy román anyanyelvű ember magyarul próbál beszélni. Ezekre érkeztek is kommentek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, ezek közül csemegézek most. Szász Roland például azt írta nekünk, hogy sok sikert kívánok nekik. Ártani sosem árt, többféle nyelvet is tud az ember. Aztán meg ki tudja, mit hoz még a jövő. Vasadi Zsóka is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy ez a kérdés is kényes. Nyári lakhelyünk egy egykori magyar falu, ide is sok új lakos költözött be. Az idevalósiak köszönnek mindig egymásnak, az új lakosok nem. Tud a falu olyanról, akinek magyar felesége volt, de nem szólalna meg magyarul soha. Szitingból pedig azt írta nekünk, hogy a diktatúrában a magyarországi média miatt mindenki megtanult magyarul. Onnan jött a friss levegő, a szabadság. Aztán létrejött a román TV, rádió, megtanultak zenélni, lett román rock, rap, hip-hop, diszkó, pop, stb. Már nem érdekelte őket a magyar nyelv, ráálltak az angolra. Jó érzés, ha ilyesmit tapasztalok, de ritkább, mint a napfogyatkozás. Hát köszönöm szépen a hozzászólásaitokat, továbbra is várom ezeket, a reggeli plusz, ne felejtjétek, 11 óráig minden hétköznap itt van veletek. További jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!

0: a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
2: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelemben

0: nyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe.
1: Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak.
0: A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja.
1: Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból.
0: Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala.
1: A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat.
0: A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít.
1: A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta.
0: A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropoli Szövezet közösségi fejlesztési egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal.
1: A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő.
0: Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe.
1: Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók.
0: De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.
1: Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat.
0: A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat.
1: Már nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Megérkezett a vénasszonyok nyara, vagy nevezhetnénk indián nyárnak is. A hét folyamán szép napos időre számíthatunk, többnyire derült marad az égbolt felettünk, helyenként azonban a szél is megerősödhet. Napközben 22-24, helyenként akár 26 fokig is felmelegedhet a levegő. Az éjszakák és a reggelek ugyanakkor hűvösebbek lesznek, 6-8 Celsius fokra számíthatunk. Jelentősebb csapadéka az eddigi előrejelzések alapján legalább október 15-ig nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők a forgalmi sávuk elzárására számíthatnak. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze ha tehetitek, inkább kerüljetek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: Hello, nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on pörög tovább a Reggeli Plusz. Szegedi Mária vagyok, és 11 óráig itt vagyok veletek, úgyhogy használjátok ki. Ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok, írjatok üzenetet a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, pedig hagyjatok egy kommentet, szóljatok hozzá a napi témánkhoz. Most pedig hozom is a legszuperebb slágereket, itt van Baby Rexha és a Feed lesz idei közöse. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
2: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó!

10 óra, majd 10 perccel Nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on, pedig a Reggeli Plusz szól nektek, ahol a leghasznosabb információkat is megkapjátok. Jó, ha tudjátok, hogy október 4-ig lezárták a forgalmat a 190-es megyei út és az egyes országutat összekötő utat, ez ugye ami a Máté Korvin folytatása Bors irányába. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz. Az egyes országút felől is teljesen lezárták erre az összekötő útra vezető kijáratot a körforgalomnál. Továbbra is behajthatnak azonban azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a kijárat közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DX16 egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki. Ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is. További jó utat és jó rádiózást, és ne felejtjétek, a további kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, én pedig hamarosan érkezem tovább. Hasznos infókkal.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
4: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
0: Szupe-szupe-szupeko! FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU-s átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. A 13 millió lejjes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebb tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt, megkönnyítve a belváros felé tartó közlekedését. A tervezett megoldás ugyanakkor nem érinteni Nagyvárad védett történelmi belvárosát. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvíz elvezetést is érinti. Emellett a Párizspatak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést övező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülők és szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvászavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Megérkezett a vénasszonyok nyara, vagy nevezhetnénk indián nyárnak is. A hét folyamán szép, napos időre számíthatunk, többnyire derült marad az égbolt felettünk, helyenként azonban a szél is megerősödhet. Napközben 22-24, helyenként akár 26 fokig is felmelegedhet a levegő. Az éjszakák és a reggelek ugyanakkor hűvösebbek lesznek, 6-8 Celsius fokra számíthatunk. Jelentősebb csapadék az eddigi előrejelzések alapján legalább október 15-ig nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Csámári úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben ugyanis ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalmi irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: A Reggeli Plusz folytatásában itt van Bella Kay és az I Love It, előtte pedig hozom nektek David Guetta és Kelly Rowland 2009-es közösét.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Klasznágerek és a bennünket érintőleg hasznosabb információk. Ez a Reggeli Plusz. Nagyváradi a környékbeliek. Újra terjednek azok az adathalász SMS-ek, amelyekben a csalók közúti bírságra hivatkozva egy hamis fizetési oldalra irányítják a címzetteket. Egy nagyváradi felhasználó is kapott ilyen üzenetet, de mivel nincs autója, azonnal gyanút fogott. A link egy megtévesztő oldalra vezetett, ahol bármilyen rendszám megadására ugyanaz a bírság és sebesség túllépés jelent meg. A hozzászólások alapján mások is találkoztak hasonló SMS-ekkel, köztük olyanok is, akiknek nincs gépkocsiuk. A csalók nem csak bírságokra, hanem csomagkézbesítésre, banki ügyintézésre, vagy akár egy állítólagos új telefonszámra hivatkozva is próbálnak adatokat szerezni. A legfontosabb, hogy gyanús üzenetben ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg banki vagy személyes adatokat. Ha ellenőrizni szeretnénk egy bírságot vagy hivatalos ügyet, azt mindig az intézmény hivatalos weboldalán vagy alkalmazásán keresztül tegyük meg. A helyesírási hibák, a sürgető hangnem, a szokatlan telefonszám és a gyanús internetcím mindig árulkodó jelek lehetnek. Ha pedig már megadtuk a banki adatainkat, azonnal értesítsük a bankot, és szükség esetén tiltsuk le a kártyát. Legyetek óvatosak és körültekintőek, újra terjednek tehát az adathalász SMS-ek. Nálunk pedig a legnagyobb slágerek terjednek, már érkezik is Becky Hill és az Outside of Love. Jó utat és jó rádiózást!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Nagyváradi a környékbeliek hamarosan 11 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a hétfő reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, minden reggel 6 órától 11 óraig pörög itt a 89,6-on. A reggeli plusz, ahol helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel látunk el benneteket. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a legnagyobb slágerek, majd déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás veszi át a stafétát, úgyhogy mindenképp érdemes itt maradni. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok. Szegedi Máriát hallottátok, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brickhóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brickhó, együtt munkára készen!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuloly út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Bihar Püspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt...
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Bihar Püspöki Salak és Hamutárolónál tervezett

0: Naplempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Parthenie Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Övezet közösségi fejlesztési egyesületi épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Már nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütés van a főszerepben, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: 2026. szeptember 28-án nagyon kellemes hetet, illetve hétfőt kívánok nektek. Vissza a rendes kerékvágásban, a mikrofonnál kísérjük Tomi, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és természetesen a Sláger Plusz a következő 4 órában együtt. Hozom nektek a helyi híreket, az aktualitásokat, készülök jó zenékkel, és minden órában természetesen egy témával, egy érdekességekkel. Hát úgy néz ki, hogy a Meta óriási stratégiai váltásra készül, hogy újra csábítóvá tegye a Facebookot a fiatalok számára. Ezzel is foglalkozunk hamarosan, én pedig csábítalak benneteket méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittál!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

No, rögtön egy fontos infóval indítjuk a mai Sláger Pluszt. Újra megnyíltak a közműszolgáltatók ügyfélszolgálati pontjai a Nagyváradi Városháza földszintjén, így a Városházán ügyet intézni szándékozók hétfőtől péntekig ismét felkereshetik a posta, a Disztrigáz, a Rerveszt és a hőszolgáltató vállalat irodáit. A postai ügyfélszolgálat a 8-as, a Disztrigáz az 5-ös, a Rerveszt a 6-os, a hőszolgáltató pedig a 9-es szobában működik. A posta irodája 8 és 16 óra között, a Disztrigáz 8 és 16-15 között fogadja az ügyfeleket. A Rerveszt ügyfélszolgálata 7.30 és 15.30 között működik. A hőszolgáltató ugyanebben az időszakban fogadja az ügyfeleket. A Csekkbank és az Elektriká ügyfélszolgálati pontjai várhatóan október 1-jéig nyílnak meg a Városháza földszintjén. Változás ugyanakkor, hogy a Digi a továbbiakban nem működtet ügyfélszolgálatot a Városháza épületében. A szolgáltató véglegesen az új, a Fekete Sas palotában kialakított ügyfélszolgálati pontba költözött. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hozzánk pedig ide költöztek a jó zenék, már is mutatom a folytatást.

Jó utat a közlekedőknek, vigyázzunk egymásra, ez a legfontosabb, és vigyázzunk magunkra is természetesen. Minden elektromos roller vezető számára kötelezővé tenni a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon, ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A parlament előtt lévő tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. Az elektromos rollerek vezetőinek életkortól függetlenül homologizált és megfelelően rögzített sisakot kellene viselniük, amikor közúton közlekednek. A kerékpárosokra vonatkozó jelenlegi szabály viszont változatlan maradna. Azért valljuk be őszintén, egy elektromos roller sokkal gyorsabban tud menni, mint egy hagyományos bicikli, úgyhogy elképzelhető, hogy ez áll a dolog mögött, meg hát persze a sok baleset. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek nagyon figyelmesek, körültekintőek, és mindenki épségben érjen haza és célba, ez a legfontosabb.

No, itt a Sláger Plusz első órájában akkor egy kis közösségi média. Hát kérem szépen, vajon sikerül-e visszahódítani a 10 és 20 éveseket a Facebooknak? Ez itt a nagy kérdés. A Meta komoly stratégiai irányváltásba kezdett, hogy újra divatba hozza a Facebookot a legfiatalabb korosztály körében. A közösségi óriás vezetése hosszú idő után ugyanis nyíltan elismerte. A fiatalok jelentős része ma már nem a Facebookon éli a közösségi életét. Ezen a trenden szeretnének most gyökeresen változtatni. A fejlesztések fókuszába a rövid, függőleges videókat, vagyis a Reels tartalmakat helyezik. Emellett pedig a mesterséges intelligenciára támaszkodó ajánlórendszert is teljesen áthangolják. A cél az, hogy a felületet átalakítsák. A hagyományos, ismerősök bejegyzéseire épülő hírfolyam helyett egy olyan pörgős, tartalomfelfedező platformot hozzanak létre, amivel érdemben felvehetik a versenyt a TikTokkal és az Instagrammal. Ráadásul a cég a helyi közösségekre, az adok-veszek csoportokra és a tartalomkészítők támogatására is sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a jövőben. A kérdés már csak az, hogy elég lesz-e ez a látványos vérfrissítés ahhoz, hogy a Z-generáció tagjai valóban visszatérjenek a kék ikon mögé, vagy pedig maradnak mögötte az idősebbek. Hát nem lesz egyszerű a feladat, valljuk be őszintén, azért a fiatalok már inkább ugye az említett másik platformon, a TikTokon, vagy éppen az Instán élik az életüket, a Facebook már egy picikét tőlük távolabb áll, de hát ki tudja, ha elég jól megcsinálják ezeket a változtatásokat, akkor még bármi is lehet. Én meg abban bízom nagyon, hogy a folytatásban is velem maradtok itt a Plusz FM-en, és már is hozom a slágereket és a magyar kedvenceket ahhoz, hogy kedvet csináljak mindehhez.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: No kérem, szépen a Sláger Plusz első órája itt ér véget szeptember 28-án hétfőn. Hogy telik a napotok? Bízom benne, hogy nagyon kellemesen és nagyon királyul. A folytatásban érkeznek a friss, ropogós információk Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Aztán természetesen jövök vissza, és indítom nektek a következő órát méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Take me back.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropoli Szövezet Közösségi Fejlesztési Egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Bár nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütés van a főszerepben, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Markitáról egy újabb óra

0: a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra. Nagyon kellemes hétfőt kívánok nektek. 2026. szeptember 28-a van, ráadásul a hónap vége felé tartunk szépen lassan. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. A nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel is természetesen. Aztán az óra második felében egy újabb érdekességgel jönnek majd azok a dolgok, amelyeket a szakemberek szerint tilos lenne a mobilunkon tárolni, mert hogy ezáltal ugye veszélybe kerülhetnek olyan dolgok, amelyeket nem szeretnénk magunkról kiadni. A részletek hamarosan, ha jó zenék pedig most rögtön, ezeket itt tároljuk a Plusz FM-en. Figyeljetek!
0: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál! Ez a Plusz FM!

Kellemes hétfőt nektek, ez már a Sláger Plusz második órája. Új mobiltelefonról is elérhető alkalmazást indított a Nagyváradi és a Metropolis övezetben működő Rarevest hulladékszállító vállalat. A Rarevest nevű alkalmazással az ügyfelek gyorsabban ellenőrizhetik a számláikat, online fizethetnek, illetve több ügyintézési lehetőséghez is hozzáférhetnek. Az alkalmazás a Rarevest honlapján elérhető saját fiók platform mobiltelefonokra optimalizált változata. Android és iOS rendszerű készülékeken egyaránt használható. A vállalat tájékoztatása szerint a beállítása is egyszerű. Fontos, hogy az alkalmazás nem található meg a Google Play áruházban vagy az App Store-ban. A Rarevest arra figyelmezteti az ügyfeleit, hogy kizárólag a vállalat hivatalos honlapjáról telepítsétek, vagy adjátok hozzá a telefonotokhoz. Az alkalmazás egyik legfontosabb előnye, hogy az ügyfelek valós időben ellenőrizhetik a hulladékszállítóval fennálló ügyfélkapcsolatuk állapotát. Megnézhetik a már kifizetett, illetve a legutóbb kibocsátott számlákat, és közvetlenül az alkalmazásból lehet fizetni. Az alkalmazáson keresztül a sárga és kék zsákok is gyorsan megrendelhetőek. A zsákokat a Same Day futárszolgálat szállítja házhoz, illetve csomagautomatába is kérhető a kézbesítés. No hát, tényleg úgy néz ki, hogy tök egyszerű a dolog, úgyhogy próbáljátok ki és használjátok, szerintem hamar meg fogjátok szeretni ezt a vadonatúj applikációt, illetve platformot. Csak úgy, mint a jó zenéket, bár ezeket szerintem már régóta szeretitek, ugye? És hogyha a Plusz FM-et hallgatjátok, akkor meg hát kapjátok a mennyiséget. Jön a folytatás!

No, kalandra fel itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, ugyanis idén is megszervezik a Cárán Gyula nyomában teljesítménytúrát, amelyre október 10-én várják a túrázni vágyókat Rében. A résztvevők három táv közül választhatnak. 7, 16 vagy 25 kilométeres útvonalon indulhatnak. A cél pedig minden esetben a kijelölt útvonal teljesítése a szintidőn belül, az ellenőrző pontok érintésével. A rajt és a cél a Révi híd alatti parkoló, nevezni pedig a helyszínen lehet. A 7 kilométeres rövid túrát a hirtelen kaptatók és a sziklás terep miatt 6 év alatti gyermekeknek nem ajánlják. A túra a Királyerdőben és a Sebeskörös Szurdok völgyében kijelölt turista utakon halad. A szervezők szerint az átlagosnál valamivel nehezebb középhegységi túrára kell számítani, helyenként meredek, sziklás és köves szakaszokkal. Érdemes túrabakancsot, réteges öltözéket, esőkabátot, széldzsekit, kulacsot és fejlámpát is vinni. A résztvevők induláskor egy füzetet kapnak, amely tartalmazza az útvonalat, a turista jelzéseket, a szintkülönbségeket és a térképet. Az ellenőrző pontokon frissítőt is biztosítanak, a célba érőket pedig emléktárgy és meleg étel várja, valamint egy élmény természetesen, úgyhogy csatlakozzatok, jön tehát a Cárán Gyula nyomában teljesítménytúra október 10-én.

Bizony, bizony, ez már a Sláger Plusz második órája. Hát akkor elő a mobilokkal, hölgyek, urak, fiúk, lányok, nézzük meg, hogy kinek mi van rajta. Hát nem tudom, hogy gondoltatok-e már rá, hogy mi mindent tudna meg rólunk egy idegen, hogyha a kezébe kerülne az okostelefonunk. A szakértők figyelmeztetnek. A mobilunk ma már jóval több egy egyszerű telefonnál. Valódi digitális széf, amit ugye hát sokan mégis védtelenül hagynak. Banki adatok, jelszavak, személyes okmányok fotói, vagy éppen magánjellegű üzenetek. Szinte mindent a zsebünkben hordunk. Egy elveszített vagy ellopott készülék azonban óriási kockázatot jelent, hogyha nem vagyunk eléggé elővigyázatosak. A kiberbiztonsági szakértők szerint a legfontosabb lépés a több lépcsős azonosítás és a biometrikus kódok használata, de a rendszeres szoftver frissítésekről és a biztonsági mentésekről sem szabad megfeledkeznünk. Különösen figyeljünk arra is, hogy érzékeny adatokat ne tároljunk védtelen jegyzetekben vagy sima fotóalbumokban. Néhány egyszerű biztonsági beállítással megelőzhetjük tehát, hogy az adataink rossz kezekbe kerüljenek, érdemes rászánni pár percet a folytatásban. Hát nyilván gondolok itt arra például, hogy vannak ott banki jelszavak, vannak weboldalakra mutató jelszavak, vannak érzékenyebb képek, jegyzetek, meg minden más egyéb. Hát nyilvánvalóan, ha valaki mondjuk elhagyja a telefonját, és ez csalók kezébe kerül, akkor elsőnek át kell verekedjék magukat a biztonsági dolgokon. Egyáltalán meg kell birkózniuk azzal, hogy feloldják a telefont, de ha ez mégis valahogyan sikerül, akkor ott már komoly baj lehet, úgyhogy erre ti is szánjatok néhány percet. Jó, köszönöm szépen az adatok nevében, én meg szánok rátok jó zenéket itt a Plusz FM-en, már is mutatom, mi érkezik a folytatásban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: szépen haladunk előre a mai napon, és teljesítjük a kihívásokat, hiszen a Sláger Plusz második óráját is lezárjuk 2026. szeptember 28-án hétfőn, és igyekszünk túl lenni minél hamarabb ezen a Nem Szeretem napon. Ami viszont fontos, hogy jönnek mindjárt a friss és ropogós aktuális információk, a hírek természetesen. A mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából kapjátok ezeket. Aztán viszont jövök vissza, tőlem pedig kapjátok majd a legjobb zenéket. Már is mutatom, hogy a hírek után mivel startol a Sláger Plusz harmadik órája.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlagjövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső

0: Határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Szövezet közösségi fejlesztési egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Bár nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütés van a főszerepben, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és az ősz hivatalos adóján folytatódik a Sláger Plusz, a harmadik óra vette kezdetét 2026. szeptember 28-án, hétfőn ezen a Nem Szeretem napon, de együtt vagyunk, és ez a lényeg, és ez a jó hír. A mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Készítsétek a füleiteket, hiszen folyamatosan van mondani valóm, hozom nektek a fontos helyi infókat és az aktualitásokat, illetve jövök egy újabb érdekességgel az óra második felé. Méghozzá értékekkel kapcsolatban, amelyeket semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni laborvizsgálat után, úgyhogy az egészség lesz a főszerepben az óra második felében. Meg közben persze azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk, úgyhogy indítom az órát.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margit.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Konbefettus, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hétfőn a Sláger Plusz harmadik órájában a közlekedőknek egy hír. Az Onestillor utcai közúti aluljáró várhatóan október végéig elkészülhet, és forgalomba is helyezhetik. Az alagút célja, hogy gördülékenyebbé tegye a közlekedést a belváros és a körgyűrű közötti tengelyen, az Ősi negyedben, valamint az Aradi út és a Szobáta híd közötti útszakaszon. A beruházás miatt 2025. szeptemberében lezárt munkaterület megnyitása óta nehézkesebb a közlekedés az Aradi út és a Szobáta híd között. Csúcsidőben mindkét irányban torlódások alakulnak ki a Tudor Vladimirescu utcán. A forgalmat a Várkőlói és a Simeon Bernoulli utcák kereszteződésénél kialakított körforgalom is lassítja, amely a Decsebál Sugár út kereskedelmi övezete felé biztosítja a hozzáférést. Jelenleg a városból kifelé tartók az Onestillor utca és az Alexandru Kazaban út kereszteződésénél kerülik meg az aluljárót, így az ottani körforgalom is zsúfoltabb. Az ellenkező irányból érkezők pedig a Mestesugárilor vagy a Várkőlői utcán közlekednek. Nemek szokásból tegyétek ezt, ez nagyon fontos, mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM a legjobb zenékkel.

kocsi tulajdonosok, figyelem, figyelem itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, ugyanis új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A portál.parkal.oradia.ro oldalon az egyéb kérelmek menüpontban több ügy is online intézhető, amelyekhez korábban ugye e-mailes dokumentumküldésre vagy személyes ügyintézésre volt szükség. Online lemondható vagy átruházható a parkolóhely, módosíthatóak a személyes és gépkocsi adatok, helyet cserélhet két jogosult, illetve kérhető normál parkolóhely átalakítása a fogyatékkal élők számára fenntartott helyé. Az örökösök az elhunyt személy parkolóhelyének átvételét is kérhetik. A szükséges dokumentumokat közvetlenül a platformra kell feltölteni. Az új funkciók használatához érvényesített felhasználói fiók szükséges, a fizetési kötelezettséggel járó ügyek esetében pedig 48 órán belül kell teljesíteni a befizetést. Az önkormányzat szerint az új modulokat 30-60 napos tesztelési időszak követi, ezért arra kérnek benneteket, hogy az esetleges hibákat jelezzétek. Nagyon szépen köszönöm!

Hoppá, hoppá, már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és akkor az egészségünk lesz a főszerepben. Tegyétek a szívetekre a kezeteket, és válaszoljatok őszintén nekem. Jártok-e rendszeresen szűrővizsgálatokra, vagy esetleg csak akkor mentek orvoshoz, ha már baj van? A szakemberek szerint ugyanis egy egyszerű rutin vérvétel olyan rejtett folyamatokra is fény deríthet a szervezetünkben, amelyek még nem okoznak egyértelmű tüneteket, de már mindenképpen érdemes rájuk figyelni. Sokszor érezzük magunkat tartósan fáradtnak, levertnek vagy nyomottnak, ugye anélkül, hogy tudnánk az okát. A háttérben gyakran úgynevezett krónikus, csendes gyulladások állnak, amelyek hosszú távon komolyabb megbetegedésekhez is vezethetnek. Egy alapos laborvizsgálat során azonban az olyan értékek, mint például a CRP szint, a süllyedés vagy a teljes vérkép azonnal jelezhetik, hogyha valahol porszem került a gépezetbe. A labor eredmények ráadásul a máj és a vese funkciókról, vagy a vércukor és anyagcsere állapotról is hát nagyon pontos képet adnak. Úgyhogy egy a lényeg, ne várjuk meg, amíg a testünk vészjelzést küld, egy évente elvégzett rutinvizsgálattal időben elébe mehetünk a problémáknak. Megmondom őszintén, én sem szoktam minden évben laborvizsgálatra járni, én inkább a fogászattal vagyok úgy, hogy mindig megyek szűrővizsgálatra, meg fogkőleszedésre, stb., de hát úgy látszik, hogy ezt is érdemes lenne bevenni a sorba. Az egészség mindenek előtt nyilvánvalóan, úgyhogy időnként érdemes szánni erre is időt. Ha esetleg úgy gondoljátok, akkor ti is menjetek el egy ilyen szűrővizsgálatra. Baj nem lehet belőle ez, 100%. Jó egészséget kívánok én is nektek, jó zenékkel itt a Sláger Pluszban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hello Plus FM-esek, a Sláger Plus harmadik óráját hallottátok az elmúlt 60 percben, és előttünk van még a negyedik felvonás, kérem szépen, hiszen folytatódik, dübörög ez a hétfői nap szeptember 28-án, és Ábrahám Miklós kollégám pedig már itt kopogtat a stúdióajtón, úgyhogy pillanatok kérdése is, átadom neki a szót, a mikrofont. Jönnek ugyanis a legfrissebb hírek, készítsétek a füleiteket, annál is inkább, hiszen aztán pedig belecsapunk az utolsó etapba, hogy mivel, már is mutatom.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mélyül a válság a céges szolgáltatások terén. A román államkassa évi több mint 11 milliárd eurót veszít az illegális munkavégzés miatt. Sóháború zajlik Romániában. Az EU-ra eltörölni a kötelező jódozást. Szemben az egészségügyi világszervezet egyértelmű ajánlásával. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A rossz hónapjai voltak a céges szolgáltatásoknak, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az ágazati árbevétel 5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az alágazatok közül csak a kommunikáció, valamint a mozifilmek, videók és televíziós műsorok gyártásának a forgalma nőtt éves összevetésben. Az informatikai cégek árbevétele 2,1%-kal volt kisebb, mint 2025. júliusában. Az egyéb főleg vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégeké pedig 7,1%-kal. Leggyengébb a fuvarozók teljesítettek. A bevételeik 8,3%-kal csökkentek. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek

0: egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve azokat, akik a fizetésük egy részét feketén kapják. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Megszünteti a konyhasok kötelező jódozását a Románok Egyesülési Ért Szövetség legújabb törvényjavaslata. Ugyanis szerintük a kötelező jódozás kommunista típusú kötelezettség. A túlzott és kényszerű jódbevitel pedig megbetegítheti a pajzsmirigyet. Az egészségügyi világszervezet álláspontja ezzel szemben világos. Minden étkezési sót jódozni kell, mert ez a jódhiány megelőzésének biztonságos és hatékony módja. A WHO már 1993-ban javasolta az univerzális sójódozást. Azóta sok ország jelentős előrelépés ért el a jódhiányos betegségek visszaszorításában. Nagyrészt éppen ennek köszönhetően. A túladagolástól való félelemre a világszervezet azt válaszolja, hogy a jód tartalmat a nemzeti hatóságoknak a lakosság tényleges sófogyasztásához kell igazítaniuk.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütés van a főszerepben, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
4: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: Nagyon szuper hétfőt még mindig nektek, és még mindig jó rádiózás természetesen. Köszi szépen, hogy itt vagytok, és hogy a Plusz FM-et választottátok, és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját szeptember 28-án, illetve a Sláger Plusz negyedik utolsó felvonását a mikrofonnál kísérül Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát kérem szépen, nem túlzott a jó híreket hozok, azt mondják a szakemberek, hogy ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Ezügyben vizsgálódunk és nyomozgatunk majd az óra második felében. Közben ugye hozom nektek még mindig a helyi infókat és a híreket, ezeket ősszel is tőlünk kapjátok, csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket. Kezdhetünk?
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeptember 28-án hétfőn itt a Sláger Plusz 4. órájában kérném szépen a figyelmeteket. A kisjövedelmű családok és egyedülélők a 2026-2027-es téli szezonban is igényelhetnek támogatást a lakás fűtési költségeire. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartási jövedelmétől, és attól függ, hogy milyen módon fűtik a lakást, ugye táp, hő, föld, gáz, elektromos áram vagy szilárd tüzelőanyag. A támogatást a 2021/226-os törvény alapján azok a családok és egyedülélő személyek kaphatják meg, akiknek a jövedelme nem halad meg egy meghatározott összeghatárt. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet, míg az egyedülélők esetében a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. A támogatások mértéke egy nagyon alacsony jövedelmű villannyal fűtő háztartás esetében akár 500 lej is lehet. Gázfűtésnél legfeljebb 250 lej. Tűzifa és más szilárd tüzelőanyag esetén pedig legfeljebb 320 lej járhat. A támogatásért városunkban a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet és a saját felelősségre tett nyilatkozatot november elejétől. Az igazgatóság október végén kezdi el kiosztani a szükséges formanyomtatványokat, és ekkor teszi közzé a szükséges dokumentumok listáját is. Én meg titeket fűtelek, természetesen a legjobb zenékkel itt a Pluszon.

Figyelem, figyelem, jó híreket hozok legalábbis egyeseknek egészen biztosan, ugyanis pár nap múlva, október 5-én, jövő héten hétfőn szabad napot kapnak a diákok és a pedagógusok. Így hosszú hétvége következik az iskolákban. Ugyanis október 5-én lesz az oktatás világnapja, ezért aznap ugye nem szerveznek tanórákat. Ez azt jelenti, hogy a hétvége péntektől keddig tart majd. A diákoknak október 6-án kell visszatérniük az iskolába. Az azt követő szabad napok amúgy az első tanítási modul végén lesznek, az őszi vakáció során, ami október 24-től november 1-ig tart.

és ez már a Sláger Plusz negyedik órája, hölgyek, urak, fiúk, lányok. Hát akkor kérem szépen, még mindig az egészségünk a főszerepben. Tudtátok-e, hogy az alkohol a dohányzással egy kategóriába eső, bizonyított a rákkeltő szer? Bár sokan úgy vélik, hogy egy-egy pohár ital még jót is tesz az egészségnek, a legújabb kutatások és egészségügyi figyelmeztetések egészen más képet mutatnak. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint ugyanis az alkoholos italok fogyasztása közvetlenül összefüggésbe hozható legalább 7 féle daganatos megbetegedéssel, köztük a mellrákkal, valamint a gyomor- és bélrendszeri rákos megbetegedésekkel. A szakemberek hangsúlyozzák, nincs olyan csekély mennyiség, amely teljesen kockázatmentes lenne. A köztudatban mégis súlyos információs hiányosságok vannak. Míg a dohányzás veszélyeivel mindenki tisztában van, az alkohol rákkeltő hatásáról a lakosság túlnyomó többsége még mindig alig tud valamit. A kutatók szerint éppen ideje lenne, hogy a szeszes italok üvegén is megjelenjenek a dohánytermékekről már jól ismert egészségügyi figyelmeztetések. Hát érdekes ez mindenképpen, az ember ilyenkor ugye mondaná, hogy meg kell találni az arany középutat, de hát úgy látszik, hogy ez ebben az esetben nem mérvadó. Nyilván lesznek még itt kutatások majd a témában, amelyek végül is felteszik az íre a pontot, úgyhogy még azért várjuk ki a végét szerintem. A slágereket és a magyar kedvenceket viszont minden mennyiségben lehet fogyasztani, ezek még jót is tesznek a hangulatunknak, az egészségünknek, úgyhogy tekerjétek fel bátran a hangerőt itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: No, hát ennyi volt a műszak, letelt, kérem szépen, elengedjük ezt a hétfői napot szépen lassan szeptember 28-án. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk a mai napon is, és hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgattátok. Legyen ez így a folytatásban is természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Találkozunk holnap kedden a szokott időben és helyen. Mindjárt jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, én viszont előtte elköszönök még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
1: 1993-ban javasolta az univerzális sólyódozást. Azóta sok ország jelentős előrelépést ért el a jóthiányos betegségek visszaszorításában. Nagyrészt éppen ennek köszönhetően. A túladagolástól való félelemre a világszervezet azt válaszolja, hogy a jódtartalmat a nemzeti hatóságoknak a lakosság tényleges sófogyasztásához kell igazítaniuk.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. szeptember 28-án nagyon kellemes hetet, illetve hétfőt kívánok nektek. Vissza a rendes kerékvágásban, a mikrofonnál Kessérű Tomi, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és természetesen a Sláger Plusz a következő 4 órában együtt. Hozom nektek a helyi híreket, az aktualitásokat, készülök jó zenékkel, és minden órában természetesen egy témával, egy érdekességekkel. Hát úgy néz ki, hogy a Meta óriási stratégiai váltásra készül, hogy újra csábítóvá tegye a Facebookot a fiatalok számára. Ezzel is foglalkozunk hamarosan, én pedig csábítalak benneteket méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel. Kezdünk!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, rögtön egy fontos infóval indítjuk a mai Sláger Pluszt. Újra megnyíltak a közműszolgáltatók ügyfélszolgálati pontjai a Nagyváradi Városháza földszintjén, így a Városházán ügyet intézni szándékozók hétfőtől péntekig ismét felkereshetik a posta, a Disztrigáz, a Rerveszt és a hőszolgáltató vállalat irodáit. A postai ügyfélszolgálat a 8-as, a Disztrigáz az 5-ös, a Rerveszt a 6-os, a hőszolgáltató pedig a 9-es szobában működik. A posta irodája 8 és 16 óra között, a Disztrigáz 8 és 16-15 között fogadja az ügyfeleket. A Rerveszt ügyfélszolgálata 7.30 és 15.30 között működik. A hőszolgáltató ugyanebben az időszakban fogadja az ügyfeleket. A Csekkbank és az Elektriká ügyfélszolgálati pontjai várhatóan október 1-jéig nyílnak meg a Városháza földszintjén. Változás ugyanakkor, hogy a Digi a továbbiakban nem működtet ügyfélszolgálatot a Városháza épületében. A szolgáltató véglegesen az új, a Fekete Sas palotában kialakított ügyfélszolgálati pontba költözött. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hozzánk pedig ide költöztek a jó zenék, már is mutatom a folytatást.

0: közlekedőknek, vigyázzunk egymásra, ez a legfontosabb, és vigyázzunk magunkra is természetesen. Minden elektromos roller vezető számára kötelezővé tenni a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon, ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos roller vezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A parlament előtt lévő tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. Az elektromos rollerek vezetőinek életkortól függetlenül homologizált és megfelelően rögzített sisakot kellene viselniük, amikor közúton közlekednek. A kerékpárosokra vonatkozó jelenlegi szabály viszont változatlan maradna. Azért valljuk be őszintén, egy elektromos roller sokkal gyorsabban tud menni, mint egy hagyományos bicikli, úgyhogy elképzelhető, hogy ez áll a dolog mögött, meg hát persze a sok baleset. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek nagyon figyelmesek, körültekintőek, és mindenki épségben érjen haza és célba, ez a legfontosabb.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
3: A Brikóban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, valamint a márvány dekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49,50 banért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Figyelem, figyelem, jó zenék, slágerek és magyar kedvencek indulnak az első vágányról itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz első órájában, aztán pedig nem sokára hozom majd nektek az óra hírét azzal kapcsolatban, hogy a Meta ugye óriási stratégiai váltásra készül. Várlak benneteket!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM. Ez a

itt a Sláger Plusz első órájában akkor egy kis közösségi média. Hát kérem szépen, vajon sikerül-e visszahódítani a 10 és 20 éveseket a Facebooknak? Ez itt a nagy kérdés. A Meta a komoly stratégiai irányváltásba kezdett, hogy újra divatba hozza a Facebookot a legfiatalabb korosztály körében. A közösségi óriás vezetése hosszú idő után ugyanis nyíltan elismerte. A fiatalok jelentős része ma már nem a Facebookon éli a közösségi életét. Ezen a trenden szeretnének most gyökeresen változtatni. A fejlesztések fókuszába a rövid, függőleges videókat, vagyis a Reels tartalmakat helyezik. Emellett pedig a mesterséges intelligenciára támaszkodó ajánlórendszert is teljesen áthangolják. A cél az, hogy a felületet átalakítsák. A hagyományos ismerősök bejegyzéseire épülő hírfolyam helyett egy olyan pörgős, tartalomfelfedező platformot hozzanak létre, amivel érdemben felvehetik a versenyt a TikTokkal és az Instagrammal. Ráadásul a cég a helyi közösségekre, az adok-veszek csoportokra és a tartalomkészítők támogatására is sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a jövőben. A kérdés már csak az, hogy elég lesz-e ez a látványos vérfrissítés ahhoz, hogy a Z-generáció tagjai valóban visszatérjenek a kék ikon mögé, vagy pedig maradnak mögötte az idősebbek. Hát nem lesz egyszerű a feladat, valljuk be őszintén, azért a fiatalok már inkább ugye az említett másik platformon, a TikTokon, vagy éppen az Instán élik az életüket, a Facebook már egy picikét tőlük távolabb áll, de hát ki tudja, ha elég jól megcsinálják ezeket a változtatásokat, akkor még bármi is lehet. Én meg abban bízom nagyon, hogy a folytatásban is velem maradtok itt a Plusz FM-en, és már is hozom a slágereket és a magyar kedvenceket ahhoz, hogy kedvet csináljak mindehhez.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

kérem, szépen a Sláger Plusz első órája itt ér véget szeptember 28-án hétfőn. Hogy telik a napotok? Bízom benne, hogy nagyon kellemesen és nagyon királyul. A folytatásban érkeznek a friss, ropogós információk Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából, fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán természetesen jövök vissza, és indítom nektek a következő órát méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: látjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön, és a lehető legkisebb terhet jelentse. Hat kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mélyül a válság a céges szolgáltatások terén. A román államkassa évi több mint 11 milliárd eurót veszít az illegális munkavégzés miatt. Sóháború zajlik Romániában. Az EU-ra eltörölni a kötelező jódozást. Szemben az egészségügyi világszervezet egyértelmű ajánlásával. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A rossz hónapjai voltak a céges szolgáltatásoknak, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az ágazati árbevétel 5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az alágazatok közül csak a kommunikáció, valamint a mozifilmek, videók és televíziós műsorok gyártásának a forgalma nőtt éves összevetésben. Az informatikai cégek árbevétele 2,1%-kal volt kisebb, mint 2025. júliusában. Az egyéb főleg vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégeké pedig 7,1%-kal. Leggyengébb a fuvarozók teljesítettek. A bevételeik 8,3%-kal csökkentek. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve azokat, akik a fizetésük egy részét feketén kapják. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Megszüntetni a konyhasó kötelező jódozását a Románok Egyesüléséért Szövetség legújabb törvényjavaslata. Ugyanis szerintük a kötelező jódozás kommunista típusú kötelezettség. A túlzott és kényszerű jódbevitel pedig megbetegítheti a pajzsmirigyet. Az egészségügyi világszervezet álláspontja ezzel szemben világos. Minden étkezési sót jódozni kell, mert ez a jódhiány megelőzésének biztonságos és hatékony módja. A WHO már 1993-ban javasolta az univerzális sójódozást. Azóta sok ország jelentős előrelépés ért el a jódhiányos betegségek visszaszorításában. Nagyrészt éppen ennek köszönhetően. A túladagolástól való félelemre a világszervezet azt válaszolja, hogy a jód tartalmat a nemzeti hatóságoknak a lakosság tényleges sófogyasztásához kell igazítaniuk.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütés van a főszerepben, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
3: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komáú telephelyéhez vezető szakasz, illetve az egyes országút felől azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a körforgalom kijárata közelében működnek. Továbbra is behajthatnak a vasúti átjáró előtti telephelyekre. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett össztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors, egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki, 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DEX-16 körgyűrű, egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki, és ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányban is. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
3: Folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra. Nagyon kellemes hétfőt kívánok nektek. 2026. szeptember 28-a van, ráadásul a hónap vége felé tartunk szépen lassan. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. A nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel is természetesen. Aztán az óra második felében egy újabb érdekességgel,

0: Jönnek majd azok a dolgok, amelyeket a szakemberek szerint tilos lenne a mobilunkon tárolni, mert hogy ezáltal ugye veszélybe kerülhetnek olyan dolgok, amelyeket nem szeretnénk magunkról kiadni. A részletek hamarosan, ha jó zenék pedig most rögtön, ezeket itt tároljuk a Plusz FM-en. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a

Kellemes hétfőt nektek, ez már a Sláger Plusz második órája. Új mobiltelefonról is elérhető alkalmazást indított a Nagyváradi és a Metropolis övezetben működő Rarevest hulladékszállító vállalat. A Rarevest nevű alkalmazással az ügyfelek gyorsabban ellenőrizhetik a számláikat, online fizethetnek, illetve több ügyintézési lehetőséghez is hozzáférhetnek. Az alkalmazás a Rarevest honlapján elérhető saját fiók platform mobiltelefonokra optimalizált változata. Android és iOS rendszerű készülékeken egyaránt használható. A vállalat tájékoztatása szerint a beállítása is egyszerű. Fontos, hogy az alkalmazás nem található meg a Google Play áruházban vagy az App Store-ban. A Rarevest arra figyelmezteti az ügyfeleit, hogy kizárólag a vállalat hivatalos honlapjáról telepítsétek, vagy adjátok hozzá a telefonotokhoz. Az alkalmazás egyik legfontosabb előnye, hogy az ügyfelek valós időben ellenőrizhetik a hulladékszállítóval fennálló ügyfélkapcsolatuk állapotát. Megnézhetik a már kifizetett, illetve a legutóbb kibocsátott számlákat, és közvetlenül az alkalmazásból lehet fizetni. Az alkalmazáson keresztül a sárga és kék zsákok is gyorsan megrendelhetőek. A zsákokat a Same Day futárszolgálat szállítja házhoz, illetve csomagautomatába is kérhető a kézbesítés. No hát, tényleg úgy néz ki, hogy tök egyszerű a dolog, úgyhogy próbáljátok ki és használjátok, szerintem hamar meg fogjátok szeretni ezt a vadonatúj applikációt, illetve platformot. Csak úgy, mint a jó zenéket, bár ezeket szerintem már régóta szeretitek, ugye? És hogyha a Plusz FM-et hallgatjátok, akkor meg hát kapjátok a mennyiséget. Jön a folytatás!

0: No, kalandra fel itt a Pluszon, a Sláger Pluszban, ugyanis idén is megszervezik a Cárány Gyula nyomában teljesítménytúrát, amelyre október 10-én várják a túrázni vágyókat Rében. A résztvevők három táv közül választhatnak. 7, 16 vagy 25 kilométeres útvonalon indulhatnak. A cél pedig minden esetben a kijelölt útvonal teljesítése a szintidőn belül, az ellenőrző pontok érintésével. A rajt és a cél a Révi híd alatti parkoló, nevezni pedig a helyszínen lehet. A 7 kilométeres rövid túrát a hirtelen kaptatók és a sziklás terep miatt 6 év alatti gyermekeknek nem ajánlják. A túra a Királyerdőben és a Sebeskörös Szurdok völgyében kijelölt turista utakon halad. A szervezők szerint az átlagosnál valamivel nehezebb középhegységi túrára kell számítani, helyenként meredek, sziklás és köves szakaszokkal. Érdemes túrabakancsot, réteges öltözéket, esőkabátot, széldzsekit, kulacsot és fejlámpát is vinni. A résztvevők induláskor egy füzetet kapnak, amely tartalmazza az útvonalat, a turista jelzéseket, a szintkülönbségeket és a térképet. Az ellenőrző pontokon frissítőt is biztosítanak, a célba érőket pedig emléktárgy és meleg étel várja, valamint egy élmény természetesen, úgyhogy csatlakozzatok, jön tehát a Cárány Gyula nyomában teljesítménytúra október 10-én.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Oradea Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysóa a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradea Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringszilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult, valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat! Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz második órájában is nem sokára érkezik majd az óra témája, belenézünk a zsebünkbe, elővesszük a mobiltelefonunkat, és megnézzük majd, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket a szakemberek szerint tilos lenne a készülékünkön tárolni. A részletek hamarosan, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most rögtön itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Bizony, bizony, ez már a Sláger Plusz második órája. Hát akkor elő a mobilokkal, hölgyek, urak, fiúk, lányok, nézzük meg, hogy kinek mi van rajta. Hát nem tudom, hogy gondoltatok-e már rá, hogy mi mindent tudna meg rólunk egy idegen, hogyha a kezébe kerülne az okostelefonunk. A szakértők figyelmeztetnek. A mobilunk ma már jóval több egy egyszerű telefonnál. Valódi digitális széf, amit ugye hát sokan mégis védtelenül hagynak. Banki adatok, jelszavak, személyes okmányok fotói, vagy éppen magánjellegű üzenetek. Szinte mindent a zsebünkben hordunk. Egy elveszített vagy ellopott készülék azonban óriási kockázatot jelent, hogyha nem vagyunk eléggé elővigyázatosak. A kiberbiztonsági szakértők szerint a legfontosabb lépés a több lépcsős azonosítás és a biometrikus kódok használata, de a rendszeres szoftver frissítésekről és a biztonsági mentésekről sem szabad megfeledkeznünk. Különösen figyeljünk arra is, hogy érzékeny adatokat ne tároljunk védtelen jegyzetekben vagy sima fotóalbumokban. Néhány egyszerű biztonsági beállítással megelőzhetjük tehát, hogy az adataink rossz kezekbe kerüljenek, érdemes rászánni pár percet a folytatásban. Hát nyilván gondolok itt arra például, hogy vannak ott banki jelszavak, vannak weboldalakra mutató jelszavak, vannak érzékenyebb képek, jegyzetek, meg minden más egyéb. Hát nyilvánvalóan, ha valaki mondjuk elhagyja a telefonját, és ez csalók kezébe kerül, akkor elsőnek át kell verekedjék magukat a biztonsági dolgokon, egyáltalán meg kell birkózniuk azzal, hogy feloldják a telefont, de ha az mégis valahogyan sikerül, akkor ott már komoly baj lehet, úgyhogy erre ti is szánjatok néhány percet. Jó, köszönöm szépen az adatok nevében, én meg szánok rátok jó zenéket itt a Plusz FM-en, már is mutatom, mi érkezik a folytatásban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: információk, a hírek természetesen a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóboltából kapjátok ezeket. Aztán viszont jövök vissza, tőlem pedig kapjátok majd a legjobb zenéket. Már is mutatom, hogy a hírek után mivel startol a Sláger Plusz harmadik órája.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méreg ellenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Bihar Püspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenie Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Arena, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Szövezet Közösségi Fejlesztési Egyesületi épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Már nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütés van a főszerepben, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosfodi úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleuszoruj utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányba érkező forgalmat pedig a Drágosfodi út felszabadult szemközti sávjá terelik. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.

0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és az ősz hivatalos adóján folytatódik a Sláger Plusz, a harmadik óra vette kezdetét 2026. szeptember 28-án, hétfőn ezen a Nem Szeretem napon, de együtt vagyunk, és ez a lényeg, és ez a jó hír. A mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Készítsétek a füleiteket, hiszen folyamatosan van mondani valóm, hozom nektek a fontos helyi infókat és az aktualitásokat, illetve jövök egy újabb érdekességgel az óra második felé. Méghozzá értékekkel kapcsolatban, amelyeket semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni laborvizsgálat után, úgyhogy az egészség lesz a főszerepben az óra második felében. Meg közben persze azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk, úgyhogy indítom az órát.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Some people say I look like me.

Hétfőn a Sláger Plusz harmadik órájában a közlekedőknek egy hír. Az Onestillor utcai közúti aluljáró várhatóan október végéig elkészülhet, és forgalomba is helyezhetik. Az alagút célja, hogy gördülékenyebbé tegye a közlekedést a belváros és a körgyűrű közötti tengelyen, az Ősi negyedben, valamint az Aradi út és a Szobáta híd közötti útszakaszon. A beruházás miatt 2025. szeptemberében lezárt munkaterület megnyitása óta nehézkesebb a közlekedés az Aradi út és a Szobáta híd között. Csúcsidőben mindkét irányban torlódások alakulnak ki a Tudor Vladimirescu utcán. A forgalmat a Bárkőlóin és a Simeon Bernoulli utcák kereszteződésénél kialakított körforgalom is lassítja, amely a Decebál-Sugár út kereskedelmi övezete felé biztosítja a hozzáférést. Jelenleg a városból kifelé tartók az Onestillor utca és az Alexandru Kazaban út kereszteződésénél kerülik meg az aluljárót, így az ottani körforgalom is zsúfoltabb. Az ellenkező irányból érkezők pedig a Mestesugári Lor vagy a Bárkőlői utcán közlekednek. Nemek szokásból tegyétek ezt, ez nagyon fontos, mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM a legjobb zenékkel.

0: gépkocsi tulajdonosok. Figyelem, figyelem, itt a Pluszban, a Sláger Pluszban, ugyanis új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A portál.parkal.oradia.ro oldalon az egyéb kérelmek menüpontban több ügy is online intézhető, amelyekhez korábban ugye e-mailes dokumentum küldésre vagy személyes ügyintézésre volt szükség. Online lemondható vagy átruházható a parkolóhely, módosíthatóak a személyes és gépkocsi adatok, helyet cserélhet két jogosult, illetve kérhető normál parkolóhely átalakítása a fogyatékkal élők számára fenntartott helyé. Az örökösök az elhunyt személy parkolóhelyének átvételét is kérhetik. A szükséges dokumentumokat közvetlenül a platformra kell feltölteni. Az új funkciók használatához érvényesített felhasználói fiók szükséges, a fizetési kötelezettséggel járó ügyek esetében pedig 48 órán belül kell teljesíteni a befizetést. Az önkormányzat szerint az új modulokat 30-60 napos tesztelési időszak követi, ezért arra kérnek benneteket, hogy az esetleges hibákat jelezzétek. Nagyon szépen köszönöm!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
1: És most vissza a zenéhez!
0: További kellemes hétfőt és jó rádiózást kívánok nektek a Sláger Plusz harmadik órájában. Jön a téma hamarosan, készüljetek mindenképpen, elviszlek benneteket laborvizsgálatra, és megnézzük majd, hogy melyek azok az értékek, amelyeket nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni. Jó egészséget kívánok nektek a legjobb zenékkel!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó! Ez a Plusz FM!

Hoppá, hoppá, már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk, és akkor az egészségünk lesz a főszerepben. Tegyétek a szívetekre a kezeteket, és válaszoljatok őszintén nekem. Jártok-e rendszeresen szűrővizsgálatokra, vagy esetleg csak akkor mentek orvoshoz, ha már baj van? A szakemberek szerint ugyanis egy egyszerű rutin vérvétel olyan rejtett folyamatokra is fény deríthet a szervezetünkben, amelyek még nem okoznak egyértelmű tüneteket, de már mindenképpen érdemes rájuk figyelni. Sokszor érezzük magunkat tartósan fáradtnak, levertnek vagy nyomottnak, ugye anélkül, hogy tudnánk az okát. A háttérben gyakran úgynevezett krónikus csendes gyulladások állnak, amelyek hosszú távon komolyabb megbetegedésekhez is vezethetnek. Egy alapos laborvizsgálat során azonban az olyan értékek, mint például a CRP szint, a süllyedés vagy a teljes vérkép azonnal jelezhetik, hogyha valahol porszem került a gépezetbe. A labor eredmények ráadásul a máj és a vese funkciókról, vagy a vércukor és anyagcsere állapotról is hát nagyon pontos képet adnak. Úgyhogy egy a lényeg, ne várjuk meg, amíg a testünk vészjelzést küld, egy évente elvégzett rutinvizsgálattal időben elébe mehetünk a problémáknak. Megmondom őszintén, én sem szoktam minden évben laborvizsgálatra járni, én inkább a fogászattal vagyok úgy, hogy mindig megyek szűrővizsgálatra, meg fogkőleszedésre, stb., de hát úgy látszik, hogy ezt is érdemes lenne bevenni a sorba. Az egészség mindenek előtt nyilvánvalóan, úgyhogy időnként érdemes szánni erre is időt. Ha esetleg úgy gondoljátok, akkor ti is menjetek el egy ilyen szűrővizsgálatra. Baj nem lehet belőle ez, 100%. Jó egészséget kívánok én is nektek, jó zenékkel itt a Sláger Pluszban.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello Plus FM-esek, a Sláger Plus harmadik óráját hallottátok az elmúlt 60 percben, és előttünk van még a negyedik felvonás, kérem szépen, hiszen folytatódik, dübörög ez a hétfői nap szeptember 28-án, és Ábrahám Miklós kollégám pedig már itt kopogtat a stúdióajtón, úgyhogy pillanatok kérdése is, átadom neki a szót, a mikrofont. Jönnek ugyanis a legfrissebb hírek, készítsétek a füleiteket, annál is inkább, hiszen aztán pedig belecsapunk az utolsó etapba, hogy mivel, már is mutatom.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos, van az
0: a mester. FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyar úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak fel.

0: is érinti. Emellett a Párizs-patak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést övező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülőkész szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális terhek növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvászavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 10 fok körüli értékeket mérhetünk. A napsütés van a főszerepben, csapadék nem várható, maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
2: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös áruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeolúj utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Illetve infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellő út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Nagyon szuper hétfőt még mindig nektek, és még mindig jó rádiózás természetesen. Köszi szépen, hogy itt vagytok, és hogy a Plusz FM-et választottátok, és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját szeptember 28-án, illetve a Sláger Plusz 4. utolsó felvonását. A mikrofonnál kísérül Tomi. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában mi lesz majd a téma. Hát kérem szépen, nem túlzott a jó híreket hozok, azt mondják a szakemberek, hogy ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Ez ügyben vizsgálódunk és nyomozgatunk majd az óra második felében. Közben ugye hozom nektek még mindig a helyi infókat és a híreket, ezeket ősszel is tőlünk kapjátok, csak úgy, mint a slágereket és a magyar kedvenceket. Kezdhetünk?
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ember fent nincs, baj nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeptember 28-án hétfőn itt a Sláger Plusz 4. órájában kérném szépen a figyelmeteket. A kisjövedelmű családok és egyedül élők a 2026-2027-es téli szezonban is igényelhetnek támogatást a lakás fűtési költségeire. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől, és attól függ, hogy milyen módon fűtik a lakást, ugye távhő, földgáz, elektromos áram vagy szilárd tüzelőanyag. A támogatást a 2021/226-os törvény alapján azok a családok és egyedül élő személyek kaphatják meg, akiknek a jövedelme nem halad meg egy meghatározott összeghatárt. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet, míg az egyedül élők esetében a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. A támogatások mértéke egy nagyon alacsony jövedelmű villannyal fűtő háztartás esetében akár 500 lej is lehet. Gázfűtésnél legfeljebb 250 lej. Tűzifa és más szilárd tüzelőanyag esetén pedig legfeljebb 320 lej járhat. A támogatásért városunkban a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet és a saját felelősségre tett nyilatkozatot november elejétől. Az igazgatóság október végén kezdi el kiosztani a szükséges formanyomtatványokat, és ekkor teszi közzé a szükséges dokumentumok listáját is. Én meg titeket fűtelek, természetesen a legjobb zenékkel itt a Pluszon.

0: figyelem, figyelem, jó híreket hozok legalábbis egyeseknek egészen biztosan. Ugyanis pár nap múlva, október 5-én, jövő héten hétfőn szabad napot kapnak a diákok és a pedagógusok. Így hosszú hétvége következik az iskolákban. Ugyanis október 5-én lesz az oktatás világnapja, ezért aznap ugye nem szerveznek tanórákat. Ez azt jelenti, hogy a hétvége péntektől keddig tart majd. A diákoknak október 6-án kell visszatérniük az iskolába. Az azt követő szabad napok amúgy az első tanítási modul végén lesznek, az őszi vakáció során, ami október 24-től november 1-ig tart.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. És tisztán a világot.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta! Szupeko!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz 4. órája a szeptember 28-án hétfőn. Képzeljétek el, azt mondják a szakemberek, hogy ugyanúgy veszélyes és rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Ezügyben nyomozunk és vizsgálódunk az óra második felében. Most viszont jönnek az egészséges jó zenék itt a Plusz FM-en, úgyhogy hangerő fel!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

és ez már a Sláger Plusz negyedik órája, hölgyek, urak, fiúk, lányok. Hát akkor kérem szépen, még mindig az egészségünk a főszerepben. Tudtátok-e, hogy az alkohol a dohányzással egy kategóriába eső, bizonyította rákkeltő szer? Bár sokan úgy vélik, hogy egy-egy pohár ital még jót is tesz az egészségnek, a legújabb kutatások és egészségügyi figyelmeztetések egészen más képet mutatnak. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint ugyanis az alkoholos italok fogyasztása közvetlenül összefüggésbe hozható legalább 7 féle daganatos megbetegedéssel, köztük a mellrákkal, valamint a gyomor és bélrendszeri rákos megbetegedésekkel. A szakemberek hangsúlyozzák, nincs olyan csekély mennyiség, amely teljesen kockázatmentes lenne. A köztudatban mégis súlyos információs hiányosságok vannak. Míg a dohányzás veszélyeivel mindenki tisztában van, az alkohol rákkeltő hatásáról a lakosság túlnyomó többsége még mindig alig tud valamit. A kutatók szerint éppen ideje lenne, hogy a szeszes italok üvegén is megjelenjenek a dohánytermékekről már jól ismert egészségügyi figyelmeztetések. Hát érdekes ez mindenképpen, az ember ilyenkor ugye mondaná, hogy meg kell találni az arany középutat, de hát úgy látszik, hogy ez ebben az esetben nem mérvadó. Nyilván lesznek még itt kutatások majd a témában, amelyek végül is felteszik az íre a pontot, úgyhogy még azért várjuk ki a végét szerintem. A slágereket és a magyar kedvenceket viszont minden mennyiségben lehet fogyasztani, ezek még jót is tesznek a hangulatunknak, az egészségünknek, úgyhogy tekerjétek fel bátran a hangerőt itt a Plusz.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

No, hát ennyi volt a műszak, letelt, kérem szépen, elengedjük ezt a hétfői napot szépen lassan szeptember 28-án. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk a mai napon is, és hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgattátok. Legyen ez így a folytatásban is természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. Találkozunk holnap kedden a szokott időben és helyen. Mindjárt jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, én viszont előtte elköszönök még hozzá ezzel a dallal. Hello!

0: víziós műsorok gyártásának a forgalma nőtt éves összevetésben. Az informatikai cégek árbevétele 2,1%-kal volt kisebb, mint 2025. júliusában. Az egyéb, főleg vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégeké pedig 7,1%-kal. Leggyengébben a fuvarozók teljesítettek. A bevételeik 8,3%-kal csökkentek. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve azokat, akik a fizetésük egy részét feketén kapják. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Megszüntetni a konyhasók kötelező jódozását a Románok Egyesüléséért Szövetség legújabb törvényjavaslata. Ugyanis szerintük a kötelező jódozás kommunista típusú kötelezettség. A túlzott és kényszerű jódbevitel pedig megbetegítheti a pajzsmirigyet. Az egészségügyi világszervezet álláspontja ezzel szemben világos. Minden étkezési sót jódozni kell, mert ez a jódhiány megelőzésének biztonságos és hatékony módja. A WHO már 1993-ban javasolta az univerzális sójódozást. Azóta sok ország jelentős előrelépés ért el a jódhiányos betegségek visszaszorításában. Nagyrészt éppen ennek köszönhetően. A túladagolástól való félelemre a világszervezet azt válaszolja, hogy a jódtartalmat a nemzeti hatóságoknak a lakosság tényleges sófogyasztásához kell igazítaniuk.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos Dewalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg. Ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedül élőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenie Cosme Közgazdasági Kollégium, a Nagyvárad Aréna,

0: elében is folytatódhat.
1: A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Már nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
2: És most Nagyváradról Nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
3: Hello, Charlie vagyok.
4: Ákos vagyok.
5: Pataki Attila vagyok.
6: Rúzsa Magdi vagyok.
2: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudom.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3,96 literes Persil Gel 58 lej 99 bani, a 269 ml-es Glade Spray Patron 13 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
2: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

Egy óra csak magyarul. Ez a Plus FM zenevonat.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyaró úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU-s átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyaró úton a Dózsa-György utca környékén. A 13 millió lejes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebb tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt. A megkönnyítve a

0: páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülőkész szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális terhek növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvászavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyül a válság a céges szolgáltatások terén. A román államkassa évi több mint 11 milliárd eurót veszít az illegális munkavégzés miatt. Sóháború zajlik Romániában. Az EU-r eltörölni a kötelező jódozást. Szemben az egészségügyi világszervezet egyértelmű ajánlásával. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Rossz hónapjai voltak a céges szolgáltatásoknak, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az ágazati árbevétel 5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az alágazatok közül csak a kommunikáció, valamint a mozifilmek, videók és televíziós műsorok gyártásának a forgalma nőtt éves összevetésben. Az informatikai cégek árbevétele 2,1%-kal volt kisebb, mint 2025. júliusában. Az egyéb főleg vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégeké pedig 7,1%-kal. Leggyengébb a fuvarozók teljesítettek. A bevételeik 8,3%-kal csökkentek. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve azokat, akik a fizetésük egy részét feketén kapják. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Megszüntetni a konyhasók kötelező jódozását a Románok Egyesüléséért Szövetség legújabb törvényjavaslata. Ugyanis szerintük a kötelező jódozás kommunista típusú kötelezettség. A túlzott és kényszerű jódbevitel pedig megbetegítheti a pajzsmirigyet. Az egészségügyi világszervezet álláspontja ezzel szemben világos. Minden étkezési sót jódozni kell, mert ez a jódhiány megelőzésének biztonságos és hatékony módja. A WHO már 1993-ban javasolta az univerzális sójódozást. Azóta sok ország jelentős előrelépés ért el a jódhiányos betegségek visszaszorításában. Nagyrészt éppen ennek köszönhetően. A túladagolástól való félelemre a világszervezet azt válaszolja, hogy a jódtartalmat a nemzeti hatóságok

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedülélők. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedülélők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedülélőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítana napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett naplempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Parthenie Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Övezet közösségi fejlesztési egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plus FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Magyarországról kénytelen gázt importálni Románia. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyaró úton a Dózsa-György utca környékén. Egyre fiatalabbak kérnek pszichiátriai segítséget. A Romániában is megnőtt a mentális zavarokkal élők száma. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A Románia nem csak, hogy már nem szállít gázt Magyarországra, de ma már importálni kénytelen nyugati szomszédjától. Pedig korábban megszokott volt az export. Irányította rá a figyelmet az Economedia.ro gazdasági hírportál. Csupán a legutóbbi hétvégén 0,6 millió köbméter gáz érkezett az országba a Szeged-Arad vezetéken keresztül, amely a belföldi fogyasztáshoz és a téli időszakra való felkészüléshez szükséges. A román tározók amúgy 5 héttel a fűtési szezon hivatalos kezdete előtt kapacitások 80%-áig vannak feltöltve. Ez jobb, mint a 70%-os EU-s átlag. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet Nagyváradon, a Magyaró úton a Dózsa-György utca környékén. A 13 millió lejjes beruházás a biztonságos átkelést és a felszíni autóforgalom gördülékenyebb tételét szolgálja. A létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana átkelési lehetőséget a Sugár út alatt, megkönnyítve a belváros felé tartó közlekedését. A tervezett megoldás ugyanakkor nem érinteni Nagyvárad védett történelmi belvárosát. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvíz elvezetést is érinti. Emellett a Párizspatak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik. Világszerte több mint 1 milliárd mentális zavarral élő esetet tartanak nyilván. Csak nem kétszer annyit, mint 20 évvel korábban. A növekedés részben a pontosabb diagnosztikának és a segítségkérést övező megbélyegzés oldódásának tulajdonítható. A változás nem csak a páciensek számának alakulásában, hanem korösszetételében is megmutatkozik. Egyre több 20 és 35 év közötti fiatal felnőtt kér segítséget pszichés panaszok miatt. A serdülők és szüleik ugyancsak gyakrabban fordulnak szakemberhez, ami egyszerre utalhat a fiatal nemzedékre nehezedő mentális növekedésére, illetve arra, hogy a családok hamarabb felismerik a beavatkozás szükségességét. A leggyakoribb panaszok között a szorongásos zavarok, a depresszív epizódok és az alvás zavarok szerepelnek. De sokan keresnek segítséget kiégés vagy alkalmazkodási nehézségek miatt is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyül a válság a céges szolgáltatások terén. A román államkassa évi több mint 11 milliárd eurót veszít az illegális munkavégzés miatt. Sóháború zajlik Romániában. Az EU-ra eltörölni a kötelező jódozást. Szemben az egészségügyi világszervezet egyértelmű ajánlásával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A rossz hónapjai voltak a céges szolgáltatásoknak, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Az ágazati árbevétel 5,1%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Az alágazatok közül csak a kommunikáció, valamint a mozifilmek, videók és televíziós műsorok gyártásának a forgalma nőtt éves összevetésben. Az informatikai cégek árbevétele 2,1%-kal volt kisebb, mint 2025. júliusában. Az egyéb főleg vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégeké pedig 7,1%-kal. Leggyengébb a fuvarozók teljesítettek. A bevételeik 8,3%-kal csökkentek. A fekete és a szürke munka jelenti az egyik legnagyobb strukturális problémát a román gazdaság számára. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet legfrissebb jelentéséből. A nem hivatalos munkavégzés miatt évi mintegy 11,2 milliárd euró veszteség éri az államkasszát. A tanulmány szerint Románia azon kevés uniós tagállam közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek egy integrált intézményi kerettel a fekete munka elleni küzdelemben. Becslések szerint az adóhatóság reformja és a szürke gazdaság felszámolása a GDP 5%-ával növelni az államháztartás bevételeit. A jelenség főleg azokat a munkavállalókat sújtja, akiket munkaszerződés nélkül dolgoztatnak, illetve azokat, akik a fizetésük egy részét feketén kapják. Más uniós tagállamokban a fekete és szürke munka elsősorban a saját szakállukra dolgozók körében jellemző. Megszüntetni a konyhasók kötelező jódozását a Románok Egyesüléséért Szövetség legújabb törvényjavaslata. Ugyanis szerintük a kötelező jódozás kommunista típusú kötelezettség. A túlzott és kényszerű jódbevitel pedig megbetegítheti a pajzsmirigyet. Az egészségügyi világszervezet álláspontja ezzel szemben világos. Minden étkezési sót jódozni kell, mert ez a jódhiány megelőzésének biztonságos és hatékony módja. A WHO már 1993-ban javasolta az univerzális sójódozást. Azóta sok ország jelentős előrelépés ért el a jódhiányos betegségek visszaszorításában. Nagyrészt éppen ennek köszönhetően. A túladagolástól való félelemre a világszervezet azt válaszolja, hogy a jód tartalmat a nemzeti hatóságoknak a lakosság tényleges sófogyasztásához kell igazítaniuk.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

itt a Plusz FM. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedül élők. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra Nagyvárad polgármesteri hivatala. A megszokottnál melegebb lehet az idei október. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Idén is igényelhetnek fűtéstámogatást a kisjövedelmű családok és az egyedülélők. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől és a fűtés módjától függ. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet. Míg az egyedülélőknél a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. Attól azonban, hogy valaki beleesik a jövedelmi határba, még nem feltétlenül számít jogosultnak. A hatóságok azt is ellenőrzik, hogy milyen vagyonnal rendelkezik a kérelmező és családja. Bizonyos tulajdonban vagy használatban lévő ingóságok, illetve vagyontárgyak ugyanis kizárhatják a támogatásból. Több mint 59 millió lejt fordítan a napelemekre és energiatárolásra a Nagyvárad polgármesteri hivatala. A projekt keretében 5 középületre telepítene napelemeket és energiatárolókat. A Biharpüspöki Salak és Hamutárolónál tervezett napelempark mellett pedig egy olyan energiatárolót létesítene, amely 40,1 megawattóra energiatárolási kapacitást biztosít. A tanács mindkét beruházás finanszírozási pályázatát és a szükséges önrészt is jóvá hagyta. A projekt keretében a sportiskola, a Partenier Cosme közgazdasági kollégium, a Nagyvárad Aréna, az Olimpiai Uszoda és a Nagyváradi Metropolis Övezet Közösségi Fejlesztési Egyesület épületeit látnák el a napelemekkel és energiatárolókkal. A projekt teljes megvalósítására a finanszírozási szerződés aláírásától számítva 24 hónapot irányoztak elő. Maga az energiatároló kivitelezése pedig várhatóan 11 hónapot vesz igénybe. Szeptember végén és október első napjaiban még nagyjából az évszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek várhatók. De ezt követően az ország egész területén az átlagosnál melegebb időjárás valószínű, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ez a tendencia október második felében is folytatódhat. A csapadék mennyisége összességében a megszokott értékek körül alakulhat. Bár nyugaton, északnyugaton és az ország középső részén több időszakban is csapadék hiány várható.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Magyarországról kénytelen.